0: Psaume 63, verset 10. Vous connaissez l'ouange, nous nos services, c'est seul ça nous, même nous offrir, bon Dieu. Puis fort ça nous fait nos services, c'est pour nous. Nous t'en des messages, c'est pour nous. Nous prier, c'est pour nous. Mais l'ouange, nous c'est seul ça nous, même nous faire pour bon Dieu. Psaume 63, verset 10, en créole. Yo qui pour yo mourir dans la guerre. C'est marron qui pour manger cadavre. Yo qui pour yo mourir dans la guerre. Aidez-moi. Yo qui pour yo mourir dans la guerre. C'est marron qui pour manger cadavre. Yo. Levez-moi là pour faire prier ça. On va faire prier ça avec toute force. Comme dernier prière nous pour le faire. Ou même quand continuer à adorer bon Dieu ensemble avec vos frères nous. Continuez à cliquer sur le lien numéro 1. Continuez à cliquer sur le lien numéro 2. En Haïti, vous pouvez faire ça par mon cash 38, 23, 25, 25. Pour adorer bon Dieu ensemble avec vos frères dans le moment ça. Si chimaron l'éternel yo. Chimaron l'éternel yo.
1: Chimaron l'éternel yo.
0: Mangez cadavre yo.
1: Mangez
0: cadavre. Au nom de Jésus.
1: Au nom de Jésus.
0: Rabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab démon qui n'est pas fini. Manger démon qui a fait traîner dans la boue. Manger démon qui a fait demander de prêter. Manger, manger.
2: Tu chima ou l'éternel yo. Chima ou l'éternel yo. Chima ou l'éternel yo. Manger cadavio. Manger cadavio. Manger cadavio. Manger cadavio. Manger cadavio. Un, deux, trois, frappez. Mangez cadavre, mangez cadavre, mangez cadavre, mangez cadavre, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, mangez des mots, m